Gi meg mann, gi meg baby, skal vi gi deg solnedgangen? Gi meg mann, gi meg baby, skal vi gi deg solnedgangen? Gi meg mann.